0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!
1: Take your time.

0: Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Csak neked zenélünk.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
1: I'm in the red.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenél.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. Ah, yeah!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod. És ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: The joys and laughter together with fun. You'll take your time.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Super DJ Radio.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Radio.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah, straight up.
2: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

love. I surrender to sweet death in your arms, in a wave.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Szép jó estét mindenkinek, szavaztok! Hogy rákössek az előző nótára, az X-Fade-re, a Here We Are. Itt vagyok veletek, Gabó, a Millennium Groove-val. Remélem mindenkinek szép a napja. Amivel pedig készültem, az a szokásos, mint jól tudjátok. Jó kis muzsikák a 2000-2010-es évekből. Amivel pedig fogunk ma kezdeni, az a Sveno N-től a Solid. Jó kis szilárd alapokra készült Electro House.

59 59 95-ös. Ide várom az üzeneteket, és ahogy látom, Isa István már be is jelentkezett. Szavasz István! Szép napot neked, illetve a családodnak! És természetesen minden Super DJ rádió hallgatónak jó szórakozást kívánok a következő két órában!

mixünk után pedig, amivel repülünk tovább. Ezekben a 2000-es években egy 2008-as ikonikus sláger fog következni.

a Tainting után pedig menjünk tovább egy kis vérfeszítő tribal ritmusokkal. Igazi mediterrán érzés a háttérben. Harry Chuchu, Romero és Jesse Garcia garantálja a forróságot.

My Rising Sun. Ez volt Thomas Goltát és Erics Max. És ami pedig majd pörögni fog tovább, az a Punkerman Speed Up-ja. Egy 2007-es ikonikus dögös nóta.

Punkerman barátunkat egy hölgy váltja le, nevezetesen Lady Gaga, igazi póker arccal. Néha megesik az, hogy az ember a póker arcát mutatja a másik felé. Ezt a remixet Jody Dem Broder készítette el neki. 2008-as pop himnuszról van szó.

És ha már ugye a pókerracot megmutattuk, senkinek nem szabad stresszesnek lenni, ahogy ezt Lauren Wolf is teszi. Azonban ez a nóta, ami fog tőle jönni, az a Wash My World, hogy kicsit tisztára mossuk a világot. Szerintem erre manapság elég nagy szükség van.

Madonnának. Már is váltjött Marcus Gardeweg és Michael Feiner. Egy olyan notával, amelynek a címe a Fair Play, Let There Be Love. Szintén egy ismerős muzsika a 2000-es évekből.

Remélem mindenki készen áll egy kis szerelemre. És David Guettára, aki Asherrel együtt készítette lesz a nótát. Ez a Without You. Mondhattam volna azt is, hogy nélküled nem megy, David. Jó, hogy itt vagy velünk, és jó, hogy itt vagytok ti is velem. Ez még mindig tehát a Millennium Group velem Gabóval. Mindenkinek szép délután, kora estét kívánok, és jó szórakozást!

David Guetta után pedig az ATFC-vel megyünk tovább, és Ray-jel a Give It The Love-val. Egyébként ez a Defected kiadó egyik alapköve volt anno, igazi jó kis mély basszusokkal, és egy felejtetetlen dögös vokállal.

Rétől megkapott szeretetünkkel megyünk tovább. Egészen 2008-ig megyünk, ahol Coldplay vár minket. Azonban ez az előadó, az Eamon, egy kicsit megbolondította ezt a nótát, és azt mondja, hogy éljen az élet, vagyis viva la vita,

Kicsit olyan fesztiválos is lett ez a hangulat, de szerintem ilyenkor jól fog esni mindenkinek, hiszen ma már október van, mindenki felkészül lassan arra, hogy elfelejti a nyarat, hogy mi volt mögöttünk, mennyire meleg volt és mennyire forró volt ez az év. Úgyhogy élvezzük az életet!

Tehát szálljunk fel a felhők felé, Frederico Franchi-val, Rice Cream-mel. Ez a bootleg egyébként White Angel névre hallgat, és a híres Cream szinti témára épül fel, egy fehér angyal ihletet át.

Frederico barátunk után pedig Axwell-el és Dadával megyünk tovább. Velük együtt megnézzük a napfelkeltét, ahogy ők ezt hívják, Watch the Sunrise. Egyébként ezen óta Stabek mashupja, amelyben egyébként még a Lollipopot rakta ide nekünk. You can lick my lollipop. Csodálatos nóta.

A nap felkelt, a nyalóka elfogyott, viszont ami jön majd, az egy 2011-es nemzetközi igazi party himnusz lesz. Pitbull és Chris Barnes előadásában az International Love.

Na nézzük meg ezt a nemzetközi szerelmet így a rádió hullámokon keresztül. És persze csapassuk.

Más, mint Sebastian Drums és Nice Mason. Ez a French Rules. És ezt a nótát egyébként a magyar muzai duo világkövető

Rams után pedig, aki pedig szól, a Sesh és Jean-Paul kettőse, akik tükörben néztek a Mirror Mirrorba. Drop the bass. Tipikus Sesh hangzás a 90-es, 2000-es évekből. Legendás transmesterrel van tehát dolgunk.

Sean Christopher után pedig Sárvészen megyünk tovább. Igazi dögös, lendületes, vokális Electro House tétel a 2000-es évek csúcsidőszakából. És azt mondja, hogy még nem is ismersz minket, you do not even know us. Robbantjuk fel a hangszórókat!

Erre you do not even know, Astra. Háza is becsatlakozott hozzánk, mindenkinek szép estét kíván, minden hallgatónak. És szó szerint azt írja, hogy dicséretes DJ-nek is. Szép estét, hát köszönöm szépen neked is. Én még egy olyan 45 percen keresztül itt vagyok veletek. Addig nyomjuk tovább ezt a kis előpénteket. És belecsapunk az októberbe. És ne felejtsétek, már csak 3 hónap van ebből az évből hátra.

I decided, vagyis eldöntöttem. Én is eldöntöttem egyébként, hogy próbálom becsempészni a magyar vonatkozású dalokat a mixekbe. Most sem lesz ez másként. Aki pedig átveszi a stafétabotot Beyoncé húgától, az Sonic Lauer és Canard, illetve a csodálatos hangú Virág lesz. Igazi hazai house, szuper produkció ez.

pedig a Lil Jinx-el haladunk tovább. Keleties, instrumentális, pörgős zene. Az előadó az Fit, és aki pedig ezt átformálta, az az orosz electro house bootleg királya Alex Astreo.

Utána pedig menjünk egy Sharan nótával tovább, illetve ez egy koproducer lesz Guns N' Roses-szel együtt. A dal címmal Get Right, Sweet Child, hogy mi menjünk is egyet a mai napra. Igazi rock legendák találkoznak, kőkemény Electro House-szal.

halhatatlan klasszikus csendül fel. Az előadomban

A következő nótával pedig egészen Detroitig fogunk menni. Ez a mashup egyébként a Rhythm for Detroit címre hallgat. Igazi techno gyökerekkel és modern house nyugtetés.

A kis csavaros nóta után itt a Rhythm is a Dancerrel, egy német vonatkozású duóval a Sandoversen megyünk tovább. A dal címét már el is énekelt a srác, Summer of Love. A remix azonban Amerikából származik, Ian Carey-nek a stúdió

És ha már itt volt velünk Ian Kelly ebben a remixben, és akkor következzék tőle egy olyan nóta, amelyben mint előadó fog szerepelni Michel Schellerszel együtt. A dal címe a Keep on Rising.

elérkeztünk a jelenlegi műsor Millennium Groove-nak az utolsó nótájához. Az előadó ismert, Gaggio neve. So Many Times-ról talán többeknek ismerős lehet ez a sláger. Ami pedig szól, az az It's Alright. Én is úgy érzem, hogy It's Alright, minden rendben van, amíg a zene szól. Örülök, hogy itt voltatok ismét ma velem. És ennyien írtatok szintén a Viberünkre. Tartsátok meg a jó szokásatokat!

itt csak úgy záporoznak be az elköszönő üzenetek ide a Viber falra. Köszönöm nektek tehát még egyszer, fiúk, lányok, hölgyek, urak, ezt a szép estét. Remélem mindenkinek így jól telt az első októberi napja. Maradjatok velünk, hiszen tudjátok, a jó zene örök. Emlékeket ébresztünk itt veled a Super DJ Rádion. Kattanjatok ránk, tehát holnap is várunk titeket. Én is majd, nézzétek majd a Facebook oldalainkat, ki mikor lesz hallható. Addig is szép estét nektek, szevasztok!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: love you so.
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
3: Ez.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

sequence starts in 10 seconds.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Csak neked zenélünk!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

the one. I feel your pain. Are you ready for the real? Tell me.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Best station around.
2: Turn it up.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenék.

0: Sláger DJ Rádió. Kattonj rá!
1: Ha elhiszed, ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de...

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Back to the old school.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
3: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!
4: I'll show you.